0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ain't no country club either.

0: will get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat, ellenőrzésbe kezd a Nébih, még él a hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pálcolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig, az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár. 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak néhol lehet viharos. Délután 34 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a Jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a Jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP Plusz támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
4: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, egy kis láng is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívhatták fel a figyelmet a tűzvédelem és a megelőzés fontosságára. Négy kuvik fiókát mentettek meg az NHS Zónok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cégtelep helyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. A kismadarak jelenleg biztonságban vannak, és később visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
5: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Elbúcsúztatták a Magyar Honvédség régi szovjet helikoptereit Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy az Mi-17-es szállító és az Mi-24-es harci helikoptereket a napokban vonták ki a hadrendből, ezzel több évtizedes szolgálat ért véget. Az évek során csapatszállítási, kutatómentő, ejtőernyős és harci feladatokat láttak el ezek a járművek. A szolnoki búcsúztatáson veterán és aktív katonák, valamint korábbi parancsnokok is részt vettek. A kivont helikopterek további sorsáról egyelőre nem született döntés. 10 hektár búza égett le szerda délután Kengyelkül területén. Az eset kapcsán a katasztrófa védelem közölte, egy mezőgazdasági telepen keletkezett tűz terjedt át a szomszédos földterületre. A lángok először az aljnövényzetet és egy gumiabroncshalmot érintettek, majd elérték a búzatáblát is. A telep dolgozói 15 porraloltóval próbálták megfékezni a tüzet, de nem tudták megállítani a terjedését. A helyszínre több tűzoltó egység érkezett. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok, most már csillagászatilag is. Itt a nyár, június 21-e van, a nyári napforduló, a nyár leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája, 6 óra után nem sokkal. Jó reggelt, jó pihenést kívánok, tehát vasárnap, amikor is az Alajosok és a Lejlák köszönthetők. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható, SMS, Viber számunk 0620 55 55 155, Maximum Levente vagyok, Néo kezd a szószikkel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, kedves vasárnapi koránkelők, hivatalosan is itt a nyár. A nyári napforduló hétvégéje, így ma köszöntjük a csillagászati nyarat. Kezdjük a napot a svéd diszkó királyok, az Alcazar 2004-es zseniális legerével, ami a Genesis és Diana Ross dallamait gyúrta egybe. Ebben a világban élünk, és imádjuk a nyarat, a nyári szünetet. This is the world we live in.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már több gomoly felhő lehet az égen, és nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar, akár hevesebb viharos széllökéssel. 31-37 fokos kánikulára készülhetünk közben. Részletek és a folytatás hamarosan, aztán a Black Eyed Peas és a Hey Mama is jön. Hey mama, this that shit that make you move, mama.
1: Get on the floor and move your booty, mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Tiszabő a koraszülött osztályt támogatta. A fiatalok megtartásán dolgozik az új ifjúsági tanács. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. A fiatalok elvándorlásának okait és a város vonzerejének növelését vizsgálja a frissen megalakult szolnoki ifjúsági tanács. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a 10 fős testület megkezdte munkáját, és már az első ülésen kritikus véleményeket fogalmazott meg a város helyzetéről. A következő hónapokban kérdőívekkel, fórumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel gyűjtenék össze a helyiek véleményét. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. 3/4 hét környékén már is kúszik fokról fokra egyre feljebb a hőmérő higanyszála. Ma is kánikula lesz, nem is akármilyen 31-37 fok között, de egy-egy futózápor sem kizárt. Végre elkezdődött a vakáció, úgyhogy jöjjön egy olyan pop-rock bomba, amiért Kelly Clarkson anno megkapta élete első Grammy díját. Ez a dal azóta is a szakítós, felszabadult himnuszok alapvetése, amit nyugodtan énekelhetünk, pontosabban ordíthatunk a kocsiban, maximum hangerő mellett. Since you've been gone. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom, pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, és jó pihenést a hétvége utolsó napján, és hát jó nyári szünetet kívánok. A következő órában majd DJ Tonka dalával. És Wolf Katival is.

0: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsuk be a nyár szabályait. Fecskeház lesz a martfői egykori férfi szálló. Elbontják a szabálytalanul épített horgástégeket. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az ekkori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nem maradhatnak az illegális tégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos tégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek, többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Június 21-e van, vasárnap, a Lajos Leila napja, illetve a zene ünnepe és a jóga világnapja, úgyhogy zenélünk, aki szeretne közben jogázhat, majd Mark Morrison dalának ritmusára Return of the Mac, az óra a Deja Vu-vel indul, I Can't Stop.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Készítse mindenki a strand cuccot, mert igazi, izzasztó kánikulai nap vár ránk, a legjobb ilyenkor a vízparton. Ráadásul ma van a jóga világnapja is, de ha meditáció helyett inkább a tánccal keressük a belső békét, a német house veterán Tom Novi 2005-ös klubslágere tökéletesen átmozgatja a végtagokat. Érkezik a Your Body a Besten.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, 31-37 fokos hőségre készülhetünk, és már nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar. Hogy pontosan milyen időnk lesz ma, illetve hogy mire számíthatunk majd a jövő hét legelején, kiderül a hírek végén. A Sixpence None the Richer pedig közvetlenül a hírek után Kiss Me című dalával folytatja a vasárnap reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Fogyasztás előtt mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Szolnoki siker az országos pályázaton. Kuvik fiókákat mentettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Némi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent György Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak egy kislány is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívhatták fel a figyelmet a tűzvédelem és a megelőzés fontosságára. 4 Kuvik fiókát mentettek meg az NHS Zónok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cég telephelyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. A kismadarak jelenleg biztonságban vannak, és később visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. Összességében sok napsütésre, kellemes nyári melegre és csak időnkénti frissítő záporokra számíthatunk térségünkben.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemes hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. Élvezzük a napsütést, hiszen dübörög a nyár. 98-ba utazunk vissza, ahol a Fugees-ből ismert Praz Michel, a gyönyörű Mia és Old Dirty Bastard összehozták a hip-hop történelem egyik legnagyobb crossover slágerét, ha lehet így nevezni. Íme a Ghetto Superstar a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt kívánok, június 21-e friss hírei, után szólnak újból a legjobb zenék, jön majd a Bahamen. És karamell is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Tiszabő a koraszülött osztályt támogatta. A fiatalok megtartásán dolgozik az új ifjúsági tanács. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. A fiatalok elvándorlásának okait és a város vonzerejének növelését vizsgálja a frissen megalakult szolnoki ifjúsági tanács. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a 10 fős testület megkezdte munkáját, és már az első ülésen kritikus véleményeket fogalmazott meg a város helyzetéről. A következő hónapokban kérdőívekkel, fórumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel gyűjtenék össze a helyiek véleményét. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Egy mára már feledésbe merülő utcai alkalmatosság, egy fülke, amelyből annó felhívtuk ismerőseinket, szeretteinket. A telefonfülkéről szóló Maroon 5 dal, a Payphone indítja ezt az órát. Sok boldogságot, kedves alajosok, lejlák és szülinaposok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A kutyákra is vigyázunk a hőségben, ne csak magunkra. Ne vigyük őket tűző napra, inkább kora reggel vagy késő este sétáljunk velük, és biztosítsunk számukra elegendő, vagy a szokásosnál is több friss vizet. Mr. Worldwide, azaz Pitbull pontosan egy hónap múlva veszi be a budapesti Puskás Arénát. 2009-es gigaslágerével megy tovább a vasárnap reggel, igazi Miami feeling. Ez a dal végleg a globális toplisták élére repítette a kubai-amerikai rappert, úgyhogy hangerőt föl, jön az I Know You Want Me a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Esztefem, a legjobb zenék. Mindjárt 8:30, jó reggelt, jó pihenést vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Meghallgatjuk június 21-e friss híreit, aztán Paul Johnson folytatja a Get Get Down-nal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsuk be a nyár szabályait. Fecskeház lesz a martfői egykori férfi szálló. Elbontják a szabálytalanul épített horgástégeket. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az ekkori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nem maradhatnak az illegális tégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos tégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek, többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Eszkort. Best FM, a legjobb zenék. Igazi kánikulával folytatódik a vakáció, a nyári szünet első hétvégéjének utolsó napján, június 21-én, vasárnap, 31-37 fokra, egy fokkal még a tegnapinál is nagyobb hőségre készülhetünk, és persze közben egy-egy zápor zivatar sem kizárt. A Holland Alice DJ formáció 99-es dalával megy tovább a reggel, ezzel a felejthetetlen szintetizátor témával örökre beírták magukat az elektronikus zene nagykönyvébe, és hát örökre beégett a fülünkbe. Jön a Better Off Alone, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 9 órához érkezünk, jönnek a csillagászati nyár első reggelének legfrissebb hírei, a következő órában pedig hallgatunk majd Joe Bácsót. És Red Bull Pilvakert is.
2: Nem tudhatom, hogy másnak ketáig, mit jelent nekem szülő.
1: Hívható SMS Viber elérhetőség 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Fogyasztás előtt mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Szolnoki siker az országos pályázaton. Kuvik fiókákat mentettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Némik. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent György Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, egy kislány is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívhatták fel a figyelmet a tűzvédelem és a megelőzés fontosságára. 4 Kuvik fiókát mentettek meg az NHS Zonuk munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cég telephelyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. A kismadarak jelenleg biztonságban vannak, és később visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. Összességében sok napsütésre, kellemes nyári melegre és csak időnkénti frissítő záporokra számíthatunk térségünkben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap van, úgyhogy a legtöbben pihenünk, de sokan ilyenkor is dolgoznak. Nekik kitartást kívánva indítom a Work-öt, Kelly Rowland-dalát, jön mindjárt Robbie Williams, Anastasia, és nem sokára Christina Aguilera is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hiányoztál. Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: és a régi nyár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Remélem, a napszemüvegeket már mindenki előkereste és fel is tette. Itt a hétvége, az autókban pedig egy igazi, hamisítatlan olasz életérzés dübörög. Joe Baccio gondoskodik róla, hogy a reggeli kávé mellé megkapjuk a szükséges energialöketet a strandolás vagy a hűsölés előtt. Jön a Funky Groove a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Az idei nyár talán egyik legforróbb napján, a 2000-es évek elejének legforróbb R&B párosa következik. Ja Rule és Ashanti 2001-ben egyszerűen letaszíthatatlanok voltak a slágerlistákról. Egy tökéletes nyári délelőttön ez a dal mindig a legjobbkor szólal meg, mindig pontosan, mindig időben, always on time a Best FM. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A mai hőségben a paparazzik fényképezőgépei is gyorsan túlmelegednek, úgyhogy vigyázzanak ők is magukra, a gépeikre, és vigyázzunk mi is magunkra. Sok folyadék, lehetőleg víz, keressünk árnyékot, és a legmelegebb órákban ne menjünk a napra. Fényvédőkrémről is gondoskodjunk, és fejfedőről, illetve napszemüvegről. És ha már szóba kerültek a paparazzik, Lady Gaga folytatja, aki karrierje hajnalán 2009-ben ezzel a dallal és a hozzákészült provokatív klippel mutatta meg, mekkora zseni. Jön a Paparazzi a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár pillanat és itt a 10 óra, úgyhogy vége a vasárnap reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék. Például a Fugees-é. És egy a VIP-től. Keresem a lány. Aki a Lajost, Lejlát, szülinapot szeretne itt nálunk élőadásban ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Tiszabő a koraszülött osztályt támogatta. A fiatalok megtartásán dolgozik az új ifjúsági tanács. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdés idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. A fiatalok elvándorlásának okait és a város vonzerejének növelését vizsgálja a frissen megalakult szolnoki ifjúsági tanács. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a 10 fős testület megkezdte munkáját, és már az első ülésen kritikus véleményeket fogalmazott meg a város helyzetéről. A következő hónapokban kérdőívekkel, fórumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel gyűjtenék össze a helyiek véleményét. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt! Kellemes hétvégét kívánok! 10 óra elmúlt, Mákszem Levente vagyok. Jó nyári szünetet, kedves diákok és szülők! Mostantól egészen szeptember elejéig tombol a nyár, olyannyira, ahogy hallottuk, hogy ma is hőség lesz, vigyázzon mindenki magára. Mauro Picotto, nem sokára Aswad és a Shine és a Pussycat Dolls is jön. Irány az árnyék.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, a fedélzeten pedig egy újabb legendás csapat érkezik, a Fugees. Akár készen állunk rá, akár nem. Ready or not. 96-ban az ikonikus Enya hangmintára épülő hip-hop remek művük mindenkinek kötelező darab volt, és azóta is örökérvényű.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is eszméletlen kánikulatomból odakint, és a hangulat csak még forróbb lesz Néótól hamarosan. Az amerikai R&B énekes és dalszerző 2006-ban mutatta meg a világnak, hogyan kell stílusosan és sejmesen énekelni a szerelemről. Itt a Sexy Love, mindjárt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, úgyhogy jöjjenek június 21-e vasárnap friss hírei, aztán szólnak újból a legjobb zenék, az év legrövidebb éjszakájáról énekel Kylie Minogue. És nem csak a hírekben hallunk majd a mai időjárásról. Valmár, Manuel, éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat, hogy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Csajok meg az alkohol, elkábít.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
5: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Családok százainak segített a máltai szeretett szolgálat. Elkezdődött a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az osztrák vasúttársaság személyszállító vasúti kocsijai, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni kék hullám IC-n 4, a békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Többen meghaltak közúti balesetekben már a virradóra. Veszprém vármegyében a 77-es úton történt karambol éjjel Tótvázsonynál. Két autó ütközött frontálisan, ketten életüket vesztették, négyen megsérültek. Hajnalban Jász-Nagykunszolnok vármegyében Zagyvarékasnál is halálos baleset történt. Szintén két kocsi ütközött frontálisan, az egyik sofőr életét vesztette. Itt a nyári napforduló, pontosan ma 10 óra 24 perckor elkezdődött a csillagászati nyár. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka, írja a Hungaromet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó pihenést, jó strandolást, jó hűsölést kívánok, vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Június 21-e van vasárnap, Alajos Leila napja. 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom a Magna Cum Laude-t, Nelly Furtado-t, az óra pedig hűsöléssel indul. The Rasmus in the Shadows. Irány az árnyék.
0: Best FM. A

Best FM a legjobb zenék, Desiree 94-es pozitív lélekemelő popszól himnuszával megyünk tovább, a legjobb emlékeztető arra, hogy bízzunk önmagunkban, és legyünk önmagunk. You gotta be a csillagászati nyár első napján, június 21-én, vasárnap, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mielőtt végleg átadjuk magunkat a délutáni csobbanásnak, hamarosan zárul a délelőtt a Spice Girls egykori Sporty Spice-ával. Melanie C 2000-ben Hex Hector zseniális dance remixével tarolta le a nyári klubokat. Szól mindjárt az I Turn To You a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már B. Németh Diával, aki a Yolanda Be Cool We No Speak Americanoját készítette be. Én ebből mutatok most egy rövid részletet, és jó étvágyat kívánva a vasárnapi ebédhez. Várok majd holnap reggel is mindenkit itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vörös kód figyelmeztet a legveszélyeztetettebbekre. Többen rendelkeznek akár félévi tartalékkal is. Nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Ez felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. A szociális intézményeknek pedig fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos rámutatott, a hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő krónikus beteg és hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Javult a magyarok pénzügyi ellenálló képessége, ez derül ki egy pénzintézet friss kutatásából. Ez szerint még tavaly a lakosság 42%-a tudott volna legfeljebb egy hónapig megélni a megtakarításaiból jövedelem nélkül, addig ez az arány idén 30%-ra csökkent, míg a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 42%-ra nőtt. A nők és férfiak között jelentős a különbség. A nők között 40, a férfiaknál 20% az, aki csak egy havi tartalékkal rendelkezik. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előfehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Nagyon erős az UVB sugárzás ma. A Hungaromet adatai szerint akár a 7 és feles értéket is elérheti országszerte, de néhol akár az extrém erős szintet is. Ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűzőnaptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Dél múlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, nem is akármilyen dallal. Yolanda Be Cool és a Vino Speak Americano, ami 2010-ben robbant be. Egyébként egy régi olasz swing szám modern feldolgozásáról van szó, ami több ország slágerlistáját is vezette. Jó rádiózást!
0: Best FM!

Beszefem a legjobb zenék, a Delight és a Groovies in the Heart érkezik most, ami 1990-ben jelent meg. A dal produceri munkáját Prince Paul segítette, aki a hip-hop világából hozta a kreatív szemléletét. Érdekesség, hogy a zenekar énekesnője Lady Mace extravagáns retro diva stílusa legalább annyira hozzájárult a sikerhez, mint maga a zene. Több országban top 10-es lett, és máig gyakran használják filmekben, reklámokban, kult státuszát az adja, hogy tökéletesen összefoglalja a 90-es évek elejé klub kultúra színes műfajkedvelő hangulatát. Ez már a Groovies in the Heart, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 10-es főúton Süttőn a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton Szentendrénél pedig a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkületre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Vigyázz magadra az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egy órás hírek érkeznek most, aztán hozom az Iron Mafiát is. Ez lesz a pont olyan, mint rég, és Ricky Martin is itt lesz velünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik, nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, ma van apák napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az osztrák vasúttársaság személyszállító vasúti kocsijai, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni kék hullám IC-n 4, a békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Holnap indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közelében könnyebben alakulhat ki szénmonoxid. Tavaly a hőségriasztások idején több mint 120 alkalommal kellett a tűzoltóknak ilyen esetekhez vonulniuk. A hatóság azt javasolja, hogy az otthonokban nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt, mert a berendezés életet menthet. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, a jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Június 21-e van ma, a Leilánkat és az Alajosokat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Nagyon boldog névnapot kívánok én is. Egy óra múlt néhány perccel rógbogunk, tovább a legjobb zenékkel, Béni Meddia vagyok, és a Best délutánból nem hiányozhat Ricky Martin sláger, ami 2000-ben jelent meg. A latin pop egyik nagy nemzetközi slágere lett, ez a She Bangs.
0: Best FM.

Petra Fáma legjobb zenéke, egy 1997-es slágerrel folytatjuk most, ami az egyik legismertebb pozitív hangvételű dala lett Coolionak, ez pedig nem más, mint a See You When You Get There. A dal egy ritka klasszikus hip-hop kombináció, hiszen van benne gospel kórus is, ami emelkedett inspiráló hangulatot ad neki. A kitartásról és az életút fontosságáról szól, több országban is top 10-es sláger lett. Ez már Coolio és a See You When You Get There, itt a Best FM-en.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és fontos.

0: FM-ha legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, ott a 99-es kilométernél a félútfáját lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, úgyhogy a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. A 2-es főúton pedig Szendehely és Récsák között az útmenti patkát kaszálják, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hatalmas kedvencekkel megyünk tovább, mutatom! Ez Vanessa Morosi és az Absolutely Everybody, és Mark Ronson és Amy Winehouse közöse is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Akár szeptember elején megkezdheti működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Vörös kód van érvényben, lejátszották az 1000. meccset a labdarúgó VB-k történetében. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerek. Tehát például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai-anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Túl vagyunk az 1000. Történelmi mérkőzésen aratott fölényes győzelmet Japán a labdarúgó világbajnokságon. Az F csoportban a japánok 4-0-ra verték Tunéziát a világbajnokságon. Bajnokságok történetének 1000. találkozóján, amelyet a nagy károlyi születésű Kovács István vezetett. A japánoknál Ueda 2 gólt is szerzett, ezzel ő lett az első japán futballista, aki duplázni tudott világbajnoki meccsen. Gyengén felhős napos idő várható, csak kevés helyen esett. Később egyre több felé alakulhat ki több hullámban zápor zivatar. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok továbbra is nagy számban előfordulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdv mindenkinek 2 óra után is, Béni Meddia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Amy Winehouse-zal a Valerie című felvételét hoztam, ami egy feldolgozás, eredetileg a The Zootons 2006-os számából. Amy verziója 2007-ben a Mark Ronsonnal közös albumon jelent meg, és ezzel a szó retro hangzásával teljesen új életet adott a dalnak.
0: Best FM, a

Beszél fel a legjobb zenékos, jöjjön öt srác, vagyis a Five és a Keep on Moving, ami 1999-ben jelent meg, és az egyik legnagyobb slágerük lett, több országban lista vezető volt. A dal a brit pop és R&B hangzást ötvözi, ami azért akkoriban frissnek számított a fiú bandák között. A kitartásról és az előre haladásról szól, igazán motiváló üzenettel, és biztos sokan emlékeznek a klipre is, nem meg a koreográfiára, ami nagy szerepet játszott abban, hogy a banda a nemzetközi szinten is ismert lett. Ez volt az egyik dal, ami igazán bebetonozta a Five helyét a 90-es évek végének popkultúrájában. Ez már a Five és a Keep on Moving a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet nagy tétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson a főváros felé a 141-es és a 139-es kilométer között a Szekszárd Palánk Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, a forgalmat a leálló sávra terelik, Budapest felé pedig a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, ott a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, Britney és Madonna után jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, hiszen hamarosan itt a 3 óra. Sean Paul pedig indítja is a következő órát a VB Burning-nál, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Vénusz a terep. A világ közepén, már a Best FM-en. Hey!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4

0: Rádió 1.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu Látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a Jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a Jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP plusz támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
4: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 fok. Lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, egy kis láng is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívhatták fel a figyelmet a tűzvédelem és a megelőzés fontosságára. Négy kuvik fiókát mentettek meg az NHS zónok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cégtelephelyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. A kismadarak jelenleg biztonságban vannak, és később visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
0: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Elbúcsúztatták a Magyar Honvédség régi szovjet helikoptereit Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy az Mi-17-es szállító és az Mi-24-es harci helikoptereket a napokban vonták ki a hadrendből, ezzel több évtizedes szolgálat ért véget. Az évek során csapatszállítási, kutatómentő, ejtőernyős és harci feladatokat láttak el ezek a járművek. A szolnoki búcsúztatáson veterán és aktív katonák, valamint korábbi parancsnokok is részt vettek. A kivont helikopterek további sorsáról egyelőre nem született döntés. 10 hektár búza égett le szerda délután Kengyelkül területén. Az eset kapcsán a katasztrófavédelem közölte, egy mezőgazdasági telepen keletkezett tűz terjedt át a szomszédos földterületre. A lángok először az aljnövényzetet és egy gumiabroncshalmot érintettek, majd elérték a búzatáblát is. A telep dolgozói 15 porraloltóval próbálták megfékezni a tüzet, de nem tudták megállítani a terjedését. A helyszínre több tűzoltó egység érkezett. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Igaz, hogy jó melegben, de szuper társaságban töltjük majd ezt a vasárnapot. Üdvözlet! A stúdióban már Fodor Attila. Kelemen kabátban mellett mindjárt érkezik a Shape Shifters dala, a Tankcsapda, Dario G. siker és a Margaret Island is, de kapásból egy nyári dallal kezdünk. Sean Paul, We Be Burning.
5: 102.4 West FM.

0: hiszem a mesét.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ma lesz az év legrövidebb éjszakája, holnap pedig még számíthatunk rövid esőkre, záporokra is. Az északi-észak-keleti szél még többfelé élénk lesz, ettől függetlenül 32-34 fok is lehet a legmelegebb órákban itt Szolnokon. Ezt követően kedden már csak kicsi az esélye az esőnek, túlnyomóan napos idő valószínű, a szél még élénk lesz, 34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Ezen a napon született Almási Ágnes, világbajnok asztali teniszezőnő, Kerekes Viktória színésznő, ezen a napon született Chris Pratt is, a Jurassic World és a Galaxis őrzőinek sztárja, és Szatori Dávid színész is többek között. Nálunk pedig Edemszki folytatja a vasárnapot a Killerrel.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A jövő héten Artjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen kiállításokkal, nyitott műtermekkel és olvasó sarokkal június 26 és 28-a között, és többek között olyan fellépőkkel, mint például a Rambler és Kanizsa Gina, lesz majd vasárnapi gyerekek koncert, látható majd a Tisza Virág Báb csoport előadása, de lesz Lóci Jácik koncert, és fellép majd a Korai Elektrik is többek között. Szandai Nyár a Lengyel Antal téren a jövő hét pénteken 18 órától Péter Semekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népi játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban jövő héten pénteken este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubilómi gála műsorára jövő szombaton kerül sor 14 és 18 órakor a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest lesz ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társastánc Klubbal jövő szombaton 18 órától. Parázs parti besenyszögön az Erzsébet kertben, jövő héten szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16.30-tól lesz Tündérliget, majd csodacsónakázás a Horgász együttessel, 18 órától Dalma Dance bemutatók, de lesz még hastánc, só tüzes dallamok, 20.30-tól fákja fényes felvonulás, 21.30-tól pedig óriás kertmozi a Yesterday filmmel. Karcagi Birkafőző Fesztivál június 26-án és 27-én. Jövő héten pénteken a Rockudvarban 19.30-tól az Idő utazó rockband, majd utána a Moby Dick lép fel. A Calvin színpadon 16.30-tól Tom Petty és barátai láthatók, majd Bebe 19.15-től Szingvik és Poják Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, 23 órától pedig Regán Lili fokozza még a hangulatot. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11.45-től felép Csonka András, majd Peller Károly, a Calvin színpadon 16.30-tól Kalap Jakab koncert is lesz, utána Király Linda és Király Viktor látható, fellép még este 8-tól Radics Gigi, 21.15-től Fehér Krisztián, az este során még a hangulatot fokozza Kuki, illetve éjféltől Dr. Béres, a Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribune Band és a Rollers is látható többek között. Best of Hungária a Budapest Rock and Roll Banddel, Maró Twiggyvel és Novai Gáborral jövő vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello Nyár az Abba Sisters műsorával Jász Karajenőn a szabadtéri színpadon jövő vasárnap 17.30-tól. Ezt a vasárnapot viszont most Bob Sinclair teszi vidámabbá a Love Generation-nál.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A hónap végéig tart a 4-es számú főúton a félpályás lezárás a Szent István Tisza hídon. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. Útszűkület van a 220-as kilométernél Debrecen előtt, illetve a 224-es kilométernél is. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es és 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, emiatt a vasútállomást Tiszavárkony felől csak kerülővel lehet megközelíteni, mert a település felől a 46-25-ös csomópont, valamint a vasúti kereszteződés közötti szakaszt lezárták. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton útszűkület van érvényben. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályást lezárás mellett lehet autózni. Püspökladányban a Kálvin téren kell útszűkületre számítani. Aszfaltoznak Abátszalók és Tiszaders között. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkület van, a 33-ason a 99-es kilométernél egy képített terelésen kell keresztülhajtani, de arrafelé a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkület van érvényben. Földesen a Hajdú-Szovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tiszakürd belterületén útépítést végeznek félpályás lezárás mellett. A 90-es évek egyik legbulisabb zenéjét, a Cotton Eye Joe-t nekik köszönhetjük. Most a Rednex egy visszafogott dallammal a Wish You Were Here-rel hallható.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu Látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a Jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a Jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP plusz támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
4: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 fok. Lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, egy kis láng is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívhatták fel a figyelmet a tűzvédelem és a megelőzés fontosságára. 4 kuvik fiókát mentettek meg az NHS Zónok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cégtelep helyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. A kismadarak jelenleg biztonságban vannak, és később visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
5: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Elbúcsúztatták a Magyar Honvédség régi szovjet helikoptereit Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy az Mi-17-es szállító és az Mi-24-es harci helikoptereket a napokban vonták ki a hadrendből, ezzel több évtizedes szolgálat ért véget. Az évek során csapatszállítási, kutatómentő, ejtőernyős és harci feladatokat láttak el ezek a járművek. A szolnoki búcsúztatáson veterán és aktív katonák, valamint korábbi parancsnokok is részt vettek. A kivont helikopterek további sorsáról egyelőre nem született döntés. 10 hektár búza égett le szerda délután Kengyelkül területén. Az eset kapcsán a katasztrófavédelem közölte, egy mezőgazdasági telepen keletkezett tűz terjedt át a szomszédos földterületre. A lángok először az aljnövényzetet és egy gumiabroncshalmot érintettek, majd elérték a búzatáblát is. A telep dolgozói 15 porraloltóval próbálták megfékezni a tüzet, de nem tudták megállítani a terjedését. A helyszínre több tűzoltó egység érkezett. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a Tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A nyári kellékek mellé még kiegészítőnek a legjobbakat kínáljuk, a folytatása is. Üdvözlet, én Fodor Attila vagyok. Jön is majd Horváth Tamás, a napokban születésnapját ünneplő Sonic, a 4S Street, a KLF Temi Vinettel és a Hooligans is, de az óra elejét Avril Lavigne-re szánjuk. Skaterboy.
0: 102.4 West

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ma lesz az év legrövidebb éjszakája, holnap pedig még számíthatunk rövid esőkre, záporokra is. Az északi észak-keleti szél még többfelé élénk lesz, ettől függetlenül 32-34 fok is lehet a legmelegebb órákban itt Szolnokon. Ezt követően kedden már csak kicsi az esélye az esőnek, túlnyomóan napos idő valószínű, a szél még élénk lesz, 34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. 1986-ban Phil Collins és a Genesis 13. nagy lemeze jelenik meg, ami vezeti az angol listát, és amin olyan szupersláger is szerepel, mint az Invisible Touch. És ezekben a napokban született Joey Kramer, az Aerosmith dobosa, az együttes albumaiból 150 milliónál is többet adtak el eddig. 98-ban pedig még listavezetők is voltak az Armageddon film zenéjével, az I Don't Want to Miss a Thing-el. Most egy Best FM legenda, Whitney Houston és a My Love Is Your

102.4 Best FM a legjobb zenék. A jövő héten Artjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen kiállításokkal, nyitott műtermekkel és olvasó sarokkal június 26 és 28-a között, és többek között olyan fellépőkkel, mint például a Rambler és Kanizsa Gina, lesz majd vasárnapi gyerekek koncert, látható majd a Tisza Virág Báb csoport előadása, de lesz Lóci Jácik koncert, és fellép majd a Korai Elektrik is többek között. Szandai nyára Lengyel Antal téren a jövő hét pénteken 18 órától Péter Semekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népi játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban jövő héten pénteken este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubilómi gála műsorára jövő szombaton kerül sor 14 és 18 órakor a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest lesz ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társastánc Klubbal jövő szombaton 18 órától. Parázs parti besenyszögön az Erzsébet kertben, jövő héten szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16.30-tól lesz Tündérliget, majd csodacsónakázás a Horgász együttessel, 18 órától Dalma Dance bemutatók, de lesz még hastánc, só tüzes dallamok, 20.30-tól fákja fényes felvonulás, 21.30-tól pedig óriás kertmozi a Yesterday filmmel. Karcagi Birkafőző Fesztivál június 26-án és 27-én. Jövő héten pénteken a Rockudvarban 19.30-tól az Idő utazó rockband, majd utána a Moby Dick lép fel. A Calvin színpadon 16.30-tól Tom Petty és barátai láthatók, majd Bebe 19.15-től Szingvik és Polyák Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, 23 órától pedig Regán Lili fokozza még a hangulatot. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11.45-től felép Csonka András, majd Peller Károly, a Calvin színpadon 16.30-tól Kalap Jakab koncert is lesz, utána Király Linda és Király Viktor látható, fellép még este 8-tól Radics Gigi, 21.15-től Fehér Krisztián, az este során még a hangulatot fokozza Kuki, illetve éjféltől Dr. Béres, a Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribune Band és a Rollers is látható többek között. Best of Hungária a Budapest Rock and Roll Banddel, Maró Twiggyvel és Novai Gáborral jövő vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello Nyár az Abba Sisters műsorával Jász Karajenőn a szabadtéri színpadon jövő vasárnap 17.30-tól. A Well Hello dalát dúdolhatjuk együtt, Apu, vedd meg most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. A hónap végéig tart a 4-es számú főúton a félpályás lezárás a Szent István Tisza hídon. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. Útszűkület van a 220-as kilométernél Debrecen előtt, illetve a 224-es kilométernél is. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es és 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, emiatt a vasútállomást Tiszavárkony felől csak kerülővel lehet megközelíteni, mert a település felől a 46-25-ös csomópont, valamint a vasúti kereszteződés közötti szakaszt lezárták. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton útszűkület van érvényben. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályást lezárás mellett lehet autózni. Püspökladányban a Kálvin téren kell útszűkületre számítani. Aszfaltoznak Abátszalók és Tiszaders között. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkület van, a 33-ason a 99-es kilométernél egy képített terelésen kell keresztülhajtani, de arrafelé a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkület van érvényben. Földesen a Hajdú-Szovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tiszakürd belterületén útépítést végeznek félpályás lezárás mellett. A Füllet hétvégét a Random Trip folytatja, a zene benned a legjobb zenék között. A zene

0: 102.4 A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazzák. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a Jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a Jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP plusz támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
4: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ehhez képest csak 8-10 lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, egy kis láng is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívhatták fel a figyelmet a tűzvédelem és a megelőzés fontosságára. Négy kuvik fiókát mentettek meg az NHS Zunok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cégtelep helyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. A kismadarak jelenleg biztonságban vannak, és később visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
5: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Elbúcsúztatták a Magyar Honvédség régi szovjet helikoptereit Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy az Mi-17-es szállító és az Mi-24-es harci helikoptereket a napokban vonták ki a hadrendből, ezzel több évtizedes szolgálat ért véget. Az évek során csapatszállítási, kutatómentő, ejtőernyős és harci feladatokat láttak el ezek a járművek. A szolnoki búcsúztatáson veterán és aktív katonák, valamint korábbi parancsnokok is részt vettek. A kivont helikopterek további sorsáról egyelőre nem született döntés. 10 hektár búza égett le szerda délután Kengyelkül területén. Az eset kapcsán a katasztrófavédelem közölte, egy mezőgazdasági telepen keletkezett tűz terjedt át a szomszédos földterületre. A lángok először az aljnövényzetet és egy gumiabroncshalmot érintettek, majd elérték a búzatáblát is. A telep dolgozói 15 porraloltóval próbálták megfékezni a tüzet, de nem tudták megállítani a terjedését. A helyszínre több tűzoltó egység érkezett. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Láblógatáshoz is a legjobbakat hoztam. Köszi, hogy együtt töltjük ezt a vasárnap délutánt is. Én Fodor Attila vagyok. A New Level Empire mellett jön majd Dr. Béres és Király Viktor is. Érkezik a TLC listavezető dala. A Soulwave-től is hallgatunk egy szuper slágert, ahogy Jennifer Lopez-től is. Get Right.
0: 102.4 West FM.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ma lesz az év legrövidebb éjszakája, holnap pedig még számíthatunk rövid esőkre, záporokra is. Az északi-észak-keleti szél még többfelé élénk lesz, ettől függetlenül 32-34 fok is lehet a legmelegebb órákban itt Szolnokon. Ezt követően kedden már csak kicsi az esélye az esőnek, túlnyomóan napos idő valószínű, a szél még élénk lesz, 34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Ma van a szülinapja Marcella Detroitnak, a szoprán énekesnő, a Shakespeare Sister tagjaként 92-ben angol illovas is volt, a Stay dallal, 68-ban ekkor született Sonja Clark, vagyis Sonic, az ő egyik legjobbja, az It Feels So Good, de a Sky-t is sokat játsszuk tőle, és most van a születésnapja Lana Del Rey-nek is, első slángere a Video Games néhány nap alatt 20 milliós nézettséget ért el annak idején a videó megosztó oldalakon. Ilyenkor nyáron pedig legtöbbet a Summertime Sadness dalát szoktuk hallani, de most Brandy és Monica folytatja, ők is listavezetők voltak 98-ban ezzel a sikerrel. The Boy Is Mine.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. I just wanted to know, do you know somebody named, you know his name,

102.4 Best FM a legjobb zenék. A jövő héten Artjáró összművészeti fesztivál a szolnoki művésztelepen kiállításokkal, nyitott műtermekkel és olvasó sarokkal június 26 és 28-a között, és többek között olyan fellépőkkel, mint például a Rambler és Kanizsa Gina. Lesz majd vasárnapi gyerekek koncert, látható majd a Tisza Virág Báb csoport előadása, de lesz Lóci Jácik koncert, és fellép majd a Korai Elektrik is többek között. Szandai Nyár a Lengyel Antal téren a jövő hét pénteken 18 órától Péter Semekkel, a Retrozóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népi játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban jövő héten pénteken este 9-től. A szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubilómi gála műsorára jövő szombaton kerül sor 14 és 18 órakor a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest lesz ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társastánc Klubbal jövő szombaton 18 órától. Parázs parti besenyszögön az Erzsébet kertben, jövő héten szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16.30-tól lesz Tündérliget, majd csodacsónakázás a Horgász Együttessel, 18 órától Dalma Dance bemutatók, de lesz még hastánc, só tüzes dallamok, 20.30-tól fákja fényes felvonulás, 21.30-tól pedig óriás kertmozi a Yesterday filmmel. Karcagi Birkafőző Fesztivál június 26-án és 27-én. Jövő héten pénteken a Rockudvarban 19.30-tól az Időutazó Rockband, majd utána Moby Dick lép fel. A Calvin színpadon 16.30-tól Tom Petty és barátai láthatók, majd Bebe 19.15-től Szingviki és Polyák Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, 23 órától pedig Regán Lili fokozza még a hangulatot. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11.45-től felép Csonka András, majd Peller Károly. A Calvin színpadon 16.30-tól Kalap Jakab koncert is lesz, utána Király Linda és Király Viktor látható, fellép még este 8-tól Radics Gigi, 21.15-től Fehér Krisztián, az este során még a hangulatot fokozza Kuki, illetve éjféltől Dr. Béres, a Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribune Band és a Rollers is látható többek között. Best of Hungária a Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vigivel és Novai Gáborral jövő vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello Nyár az Abba Sisters műsorával Jász Karajenőn a szabadtéri színpadon jövő vasárnap 17.30-tól. Mi játsszuk a legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM, ő pedig már Berkes Olivér és a Rólad Szól.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A hónap végéig tart a 4-es számú főúton a félpályás lezárás a Szent István Tisza hídon. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. Útszűkület van a 220-as kilométernél Debrecen előtt, illetve a 224-es kilométernél is. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es és 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, emiatt a vasútállomást Tiszavárkony felől csak kerülővel lehet megközelíteni, mert a település felől a 46-25-ös csomópont, valamint a vasúti kereszteződés közötti szakaszt lezárták. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton útszűkület van érvényben. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályást lezárás mellett lehet autózni. Püspökladányban a Kálvin téren kell útszűkületre számítani. Aszfaltoznak Abátszalók és Tiszaders között. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkület van, a 33-ason a 99-es kilométernél egy képített terelésen kell keresztülhajtani, de arrafelé a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkület van érvényben. Földesen a Hajdú-Szovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tiszakürd belterületén útépítést végeznek félpályás lezárás mellett. A vasárnap délután Robbie Williams-szel és Kylie Minogue-gal meg 6-tól a Night Shift-tel folytatódik. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es időtöltést!

0: tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vörös kód van érvényben, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Holnap meg lesz a labdarúgó NB1 új programja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelős

0: segítségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
1: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
0: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött. Best

0: X-ben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Hónapokkal ezelőtt volt nekem egy olyan kijelentésem, amire most valaki emlékeztetett, hogy 150 után én már nem fogom számolni, majd csak szólok, hogyha új mixek kerülnek fel a mixcard.com/DJ White Boy oldalamra. Most tartunk 150-nél, tehát most még azért szólok, hogy 150 korábbi nácsítás mixem elérhető a mixcard.com/DJ White Boy profilomon, és hogyha oda feliratkoztok, vagy azt lájkoljátok, szívecskézitek, küvelykújjazzátok, nem tudom a mixcardnál mi kell, de akkor az a legegyszerűbb, mert hogyha esetleg lemaradnátok arról, hogy szólok, hogy kerültek fel új mixek, ti erről akkor is fogtok értesítést kapni rögtön első kézből, úgyhogy érdemes oda feliratkozni. Mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett természetesen most is ott vannak a track list.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzen.

0: más nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ugyanígy kellemes hátradőlősben folytatjuk tovább a vasárnap estét, csak este 7-től a lemezjátszók mögött már vasárnapi rezidensünk áll, de a hangulat marad ugyanez. Chill, lounge és deep house 7-től 8-ig DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vizet kapnak az utasok a MÁV-nál, megdőlt a melegrekord, megemelnék a turisták belépőjét Velencébe. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a hőség miatt. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között kaphatnak palackozott vizet az utasok a fő pályaudvarokon és autóbuszállomásokon a készlet erejéig. Budapesten a déli, a keleti és a nyugati pályaudvaron, vidéken többek között Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden biztosítanak frissítőt. Több állomáson párakapuk is működnek. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, és különösen figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Holnap kezdődik a Nébih nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat, különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépődíját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Új országos melegrekord dőlt meg tegnap Magyarországon. A Hungarometer adatai szerint a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami nem csak az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete, hanem új rekord is erre a napra. A korábbi csúcs 37 fok volt, ezt még 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mérték, majd 2013-ban Újpesten újra regisztrálták ezt a rekordot. A forróság ráadásul még nem ért véget, a következő napokban is 30 fok feletti csúcs mérsékletekre kell készülni, helyenként záporokkal és heves zivatarokkal. Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat, felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát akkor a hölgyeket megkülönböztetett tisztelettel üdvözöljük ismét, mert hát tényleg a palik nagy részét valószínűleg elveszítettük, ugye Spanyolország játszik 6 óta világbajnoki csoportmeccset, úgyhogy hát drága hölgyeim, Csillánzs és Deep House itt még ettől függetlenül a következő órában, csak most már DJ Németével vasárnap érezgetésünk el a lemezjátszók meg a célpüst.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na és tényleg annyira elfociztuk a múlt vasárnapot, hogy mondtuk, hogy ezen a hétvégén nem. Csak is és szigorúan a zenék meg a bulik. Na mi a helyzet a daytime partikkal kapcsolatban? Már tartotok ott, mint ami még anno az úgymond standard buliknak mondhatni az ilyen kötelező velejárója volt, hogy a végén már ugye te is mondtad, hogy hétről hétre nektek valami újat ki kellett találni. Tehát az, hogy lejön az ember és bőzik, az nem volt elég. Most még egyelőre ott tartanak az emberek, hogy és jól idézőben. Igen, tehát most még elég az, hogy daytime party, vagy most már a daytime partyban is már gondolkodni kell, hogy akkor múltkor voltunk egy szőlészetbe, akkor mondjuk most medence, aztán jövő héten, vagy ennyire azért még...
3: Szerintem ennyire nem jár ott. Most szerintem ott jár a történet, hogy ugye most egyre többen mindenki ráébredt arra, hogy ez egy úgymond menekülő út a szurokozóhelyek úgymond leépüléséből, vagy válságából, és... ugye egyre többen csinálják, és van mindenféle verzió, tehát mindenféle lakossági, kevésbé lakossági prémium daytime partik. Most ez egy trend lehet, ami bejött szerintem külföldről. Jó dolog amúgy szerintem, mert emberi időben tudsz szórakozni, és emberi időben tudsz lefeküdni, nem borítja úgy fel a napi rendedet, vagy a bioritmusodat, hogyha, mint ahogy régen, ugye eljártunk a klubokba, és ugye reggel 6-kor végeztünk, és utána még elmenni valahova kajázni, tehát mire ágyba került egy 7-8 óra telehassal, az sem volt egy...
2: Túlságos egészséges, igen.
3: Igen, úgyhogy picit másabb átalakult, hát tud újat mutatni ez a szakma nekünk, ezért is szép, ugye? Ez a szegmens, ez a szórakoztatóiparnak ez a szegmense. Én örülök neki, mert most megint valami elkezdődött, valami megint most van valami fény az alagút végén, amit az elmúlt években azért egyre jobban mentünk be az alagútba, és most úgy látom, hogy hogy jövünk ki belőle, de ugye mindent, mint mindent a jó magyar szokáshoz híven, ugye mi eltúzunk, túlzásba viszünk, mindenből ezt csinálunk, mindenki azt csinálja, mindegy, hogy mi, és előbb-utóbb ennek is el fog fogyni a varázsa, de ezzel nem tudsz így csinálni, mert mit tudom, kitalálták ott az elején a nagyok, vagy akik ügyesek voltak, vagy akik kreatívak voltak.
2: Most már mindenki megy utánuk.
3: Igen, mindenki megy utánuk, és akkor ez itt szépen úgy elkezd úgy elfogyni. Aztán, igen, aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ebből ki, ebből az egészből. Ez egy teljesen új dolog, szerintem. Most így a kis hazánkban is. Most élvezzük az előnyeit, ennyi, és ameddig lehet, csináljuk, ameddig van rá érdeklődés, ameddig nincs túlzottan elcsépelve.
2: Jó, hát akkor mi meg most ebben a 60 percben élvezzük a Chill Lounge és a Deep House előnyeit, DJ Németnek köszönhetően.

0: Mixben, megszakítás nélkül.
1: Na, és akkor még visszatérve a daytime partikhoz. Egy éjszakai bulival, idézőjelben a standard éjszakai bulival összehasonlítva, mennyire más a dinamikája egy nappali bulinak? Ugyanúgy lassan gyűlnek, mint ahogy az éjszaka, és a végére már kevesen maradnak, vagy ennek köszönhetően, hogy ez egy élhetőbb időpontban van, simán tudjátok teltházzal zárni, azt mondod, hogy mondjuk éjfélig tart a buli, hogy éjfélkor ott még rottyon a tánctér, máshogy fogyasztanak, szóval mi az, amilyen markáns különbség mondjuk az eddig megszokott éjszakai bulikhoz képest?
2: Picit másabb, ugye szerintem sokkal nehezebben gyűlnek, mert az éjszakai buliknál rövidebb idő is volt, hogy begyűljenek, itt azért van, amikor már elkezdődik délben 1-2 órakor, sokkal nehezebben gyűlnek be, de sokkal hamarabb el is fáradnak az emberek, az a tapasztalat, hogy mit tudom, terveztük hajnal 2-3-ig ezeket, meg látom, hogy van, aki úgy csinálja, hogy 12 órás partikat, de azt látom, hogy elfáradnak.
1: Na, tehát
2: kijönnek, jó idő, napsütés, ugye...
1: Csak leszívja azért az energiákat, persze.
2: Feltétlen, az elején ugye nem feltétlen buliznak, hanem inkább elmannak, kiszokatnak, beszélhetnek, lötyögnek. Ugye Magyarországon nehéz azt átvinni az embereken, hogy fényes nappal is már bulizzanak, táncoljanak.
1: Van egy valahogy székelőség?
2: Igen, meg az emberek agyában... tradíciókon át ugye az rögződött, hogy akkor van buli, amikor este van sötét, van, villognak a fények.
1: Aha, igen.
2: Színes fények, és akkor buli van. És ugye itt nappal van, lát mindenki, nehezebben állnak fel, nehezebben oldódnak az emberek. Általában a bulit mindig a csajok indítják be.
1: Ez így van.
2: Ugye ők meg azért szégyenlősebbek, úgy mindenki őket nézi. Nyilván van már az a hangulat, vagy az a kis alkohol, ami ezeket oldja, és akkor könnyebben elindult. Például nekünk is az volt a legutóbbi rendezvényünkkel kapcsolatban a tapasztalat, hogy begyűltek, sokan voltak, kiszogattak, raktunk ki magas asztalokat, körbeállták, jó volt a hangulat, látszott, hogy úgy mozognak, élvezik, csak úgy a táncparket nem akart ugye, de sütött még a nap, hát még nem akart úgy elindulni, és akkor volt két lány, aki így felállt, aki bátor volt, és akkor ezt beindította az
1: és egészet, és akkor
2: már a többiek is fölmehettek állni. Úgyhogy van egy kis pszichológiája is ennek. Más nyilván, mint az éjszakai rendezvények, és mondom, hamarabb is elfáradnak. Tehát alakultak a set time-ok, és hát
1: ezt
2: kell alkalmazkodni.
1: Milyen magasságban szoktatok kizárni? Éjfél? 2?
2: Ne, sokkal hamarabb. 8-10.
1: Igen?
2: 8-10-12, igen, és utána kezdenek fáradni.
1: Mert nem úgy, hanem, hogy nektek, hogy hivatalosan ti meddig tervezitek a bulit?
2: Ja, éjfél. 1-2. Nagyon-nagyon 2 a... Aha. Ez már nagyon a... Akkor már tényleg olyan közönségnek kell jönni, összejönni, aki elbúzik akár 2-ig is. Ugye általában, mit tudom, gondolj bele, 4 órakor megérkeznek, azért ott vannak 2-ig, az annyi, az 10 óra.
1: Persze.
2: 10 óra. És olyan régen ugye a szórakozó helyeken 3-4 órákat töltöttek az emberek, tehát az dupla annyi.
1: Igen, ezért kérdeztem, hogy ez a daytime party, ez mennyiben
2: másabb,
1: nyújtja el, igen.
2: Másabb. De...
1: Maradjuk annyi, hogy tanulni kell még egyelőre a daytime partikat.
2: Hát igen, mindenből tanulni kell. Ugye azt kell folyamatosan elemezni, hogy az emberek hogy reagálnak, a vendégek hogy reagálnak különböző dolgokra, és akkor abból jön ki egy kerek egész, és akkor szépen buliról buli.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Hát akkor ennek a vasárnapi szettek is a végére értük, Pisztán. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Ugyanígy, ugyanitt. Jövő vasárnap héttől.
2: Találkozunk.
1: Várunk vissza. Köszi, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Túl vagyunk a nyári napfordulón, több vonat megy a Balaton felé. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé.

0: Ráadásul a magyar tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A balatoni Intercity-kre továbbra is kötelező a helyjegy, és a bringásoknak pedig kerékpár helyjegyet kell váltaniuk. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készenlétbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek a Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
1: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
0: Megérkezett a csillagászati nyár, ma délelőtt 10 óra 24 perckor volt a nyári napforduló. Ilyenkor a nap látszólagos útja eléri a legészakibb pontját és megkezdi visszaútját a baktérítő felé. Érdekesség, hogy bár most van a legtöbb napsütéses óránk, a Föld ebben az időszakban van a legtávolabb a naptól. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és azt meg aztán pláne nagyon, de nagyon remélem, hogy felkészültetek a hétfőre. Hogyha nem, akkor segítek a legjobb zenékkel, a Rapture kezd nálunk.
3: Ez a Night Shift a Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a hölgy, aki még anno, amikor volt Spice Girls, akkor a Sporty Spice nevet, vagy gúny nevet, vagy becenevet viselte, és hát ennek elég nagy súlya is volt, mert hogy saját bevallása szerint annyira önkép és testképzavaros volt, hogy nagyon kemény szakembereknek a segítségére volt szüksége. Ő Melanie C, aki anno egy picit jobban lett, amikor saját szóló karrierbe kezdett. Jön tőle a Never Be The Same Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Fergie a Black Eyed Peas-ből való kiválása után szintén megpróbálkozott szóló karrierrel, és hát elég jó dalai is voltak, mint például a London Bridge vagy a Fergilicious. Viszont ezek után az R&B és hip-hop és mondjuk úgy, hogy pörgős dalok után úgy gondolta, hogy egy picit le kell lassítani, és csinált egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy nagyon letisztult, de mégis lassú dalt, aminek az érdekessége, hogy közel 30 zenész működött közre a háttérben. Ennyi. Ez a Big Girls Don't Cry.

Vesztefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mikor megjelent egy bizonyos album, Ricky Martin úgy érezte, hogy van egy dal, aminek a drámai hatását egy női hang még jobban meg tudná erősíteni, rá tudna erősíteni, és ekkor felkérte a karrierje csúcsán lévő Christina Aguilera-t, akivel 2000 decemberében rögzítették az új verziót, és hát az elég ütős lett az egyszer biztos. Nobody Wants to be Lonely, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. A következő dalra mondhatnánk azt is, hölgyek urak, hogy egy szó szerint összeollózott szerzemény, hiszen van benne egy kis Whitney Houston, és a biztonság kedvéért egy kis Montel Jordan is. Az előadó kérem szépen Spike, a dal pedig a Respect.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ausztriából hoztak új vasúti kocsikat. Franciaországban a hőség miatt egyes helyeken nem lehet alkoholt fogyasztani. Közel 2000-en csobbantak a fővárosi öbölúszáson. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV-a nyári szezonban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Franciaországban tomboló hőhullám miatt. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok.

0: körüli helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. A forróság már most komoly fennakadásokat okoz, vasúti járatokat töröltek, egyes iskolák bezártak. Párizsban a parkokat és a köztereket éjszakára is nyitva tartják, hogy az emberek hűvösebb helyeken pihenhessenek. Közel 2000-en csobbantak a főváros szívében a 4. MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyíltvízi úszóeseményen a résztvevők összesen mintegy 5000 kilométert teljesítettek a nyári kánikulában. A legnépszerűbbek az 1500 és 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók, a mezőnyben több mint 80-14 év alatti gyermek és több 70 év feletti úszó is rajtozált. Itt a vakáció egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is, még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, mondta rádiunknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezés, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma.
0: Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenkinek jól telik az éjszaka, és remélem, hogy mindenki felkészült a hétfőre. Ha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek. Most kérem szépen a Destiny's Child kezd nálunk.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy szomorú dallam, egy szomorú vokál, egy szomorú dalszöveg le tudja hozni az embert az életről. Viszont vannak olyan esetek, amikor nem, csak kell hozzá mondjuk egy dübörgő breakbeat ritmus, egy kis zongora és egy olyan hang, ami szó szerint ilyen angyalihoz hasonló. Na kérem szépen, hát a BBD csapata ezt csinálta meg. Jön az I Need Your Lovin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő szerzeményünk a legendás mexikói dalszerző Consuelo Velázquez 1940-es évekbeli azonos című Besame Mucho, Csókolj meg nagyon című romantikus bolerójának modern, elektronikus klubzenei átdolgozása. Az elkövető pedig nem

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem vagyok egy nagyon nagy szerelmes dal rajongó, viszont a következőnél elhiszem, hogy az előadók komoly rezgés számon működnek együtt, mert hogy annyira együtt vannak, annyira élnek, és annyira össze vannak hangolva, mint egy házaspár. Ja, de hogy ők egy házaspár, hiszen jön Blake Shelton és Gwen Stefani, ez a Nobody But You. Don't have to leave.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azoknak üzenem, akik már nagyon a lefekvés gondolatával harcolnak, hogy akkor nagyon, de nagyon halkítsák le a rádiót, mert a következő dal egyszerűen arra ösztönzi minden egyes idegvéződésünket, hogy mozogjunk, kezdjen el mozogni a lábunk, a kezünk, a fejünk, és álljunk fel, és táncoljunk, mert hogy Kim Mazzelano ezt érte el ezzel a dallal. Jön a Young Hearts Run Free.

0: old school, thank you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút, továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél. Mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk.

0: és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól vagytok, remélem, vadul pihentek már, és remélem, hogy várjátok, hogy jöjjön a hétfő. Hogyha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek rajta. A Britney Spears kezd, ez a Gimme More.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Bestefem a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, vágjunk is bele, holnap Paulina névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni az Ákosokat, az Alvinákat, a Józsikákat, és a biztonság kedvéért a Krisztinákat és a Krisztineket, na meg a Tamásokat, tessék felköszönteni engem is, annyira nem fontos. Egy a lényeg, hogy holnap az legyen az első dolgot, hogy az előbbi felsorolásból az ismerősöket vagy családtagokat egy SMS-sel vagy egy telefonhívással köszönst fel. Ennyi. Vagy küld nekik egy dalt nálunk, mint például az Ace of Base-t, hiszen jön a Life is a Flower.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bár a track zenéleg egy rendkívül pörgős, vidám és táncolható ritmusra épül, a dalszöveg mögött komoly személyes dráma húzódik. A frontember JK a dalt a korábbi menyasszonyával, Dennis Van Outen brit tévés műsorvezetővel való fájdalmas szakítása ihletésére írta. De így kell ezt megcsinálni, hogy kifejezed az érzelmeidet, de valójában aki nem néz utána, az nem jön rá, hogy te mennyire szenvedsz, hanem bulizik rám. Le a kalappal. Jön Jamiroquai és a Little Elf.

Best FM a legjobb zenék. Mint ahogy már mondtam, nagyon sokszor nem vagyok egy nagy szerelmes dal feelinges, attól függetlenül ez az egyik kedvenc, ami most jön, mert van benne vicc, van benne humor, van benne kreativitás, és oké, szerelmes dal, de attól függetlenül nem ez a nyálas ömlengős. Busta Rhymes és Mariah Carey jegyzim, ez az I Know What You Want.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, el tudom képzelni, hogy a 90-es években egy verhetetlen párost alkotott Jazzy Jeff és a The Fresh Prince, azaz Will Smith zenében legalábbis tuti, hogy ilyenek voltak, hiszen jön most tőlük a Summertime.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és itt 11 óra után szerintem az, hogy éjszaka már bőven megállja a helyét. A legjobb zenék meg aztán pláne megállják a helyüket, főleg itt a Best FM-en. Nelly kezd most nálunk, ez kérem szépen, hölgyek, urak, a Hot in Here.
1: Ez a Night Shift a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, akkor nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Na kérem szépen, 24 fokra ébredünk, 35 lesz napközben. Összvisz annyi, hogy durva kánikula lesz, viszont gyengén felhős lesz az égbolt, úgyhogy ez egy kicsit elviselhetőbb, mint a mai nap. Bár én azt mondom, hogy ne, de véletlenül se mondjunk rosszat az időjárásról, mert hát ezt vártuk. Ugyebár, hogy meleg legyen, hogy jó idő legyen, papucs, szandál és egy cipő, és ennyi. Bah, imádom! Na meg a következő dalt is, hiszen jön Sting és Chapmami közöse, ez a Desert Rose.

Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a 2000-es évek közepének egyik legnagyobb elektronikus tánczenei alapműve, amely annó megszilárdította a Chocolate Puma helyét a nemzetközi house szcénában, miután úgy döntöttek, hogy a korábbi tucatnyi álnevüket elhagyva kizárólag a Chocolate Puma néven dolgoznak, és hogy milyen jól tették, jön az Always and Forever.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfeledni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne valahogy megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, ha elnyeri tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot, amit előre is nagyon szépen köszönünk. A folytatásban pedig Jennifer Hudsonnal megyünk tovább, hiszen jön tőle a Spotlight.

Jó, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a Petszom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

péntek. Hello, yes, it's a you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido és a dumám nem oltás. Hello, Cloutied, a legdurvább dekoltás. Hello, Dória, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi mádod a mávot. Tenger helyett jó lesz majd aliga.

Péntek. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy egy hét múlva találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek pozitívak, használjátok ki és élvezzétek a jó időt, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: pia, mi a diszkó, pia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyunk.
1: Ez egy embertelen dolg,
0: ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész,
1: benga,
0: ide-oda inog az egész,
1: Jenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.